0: megjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM hírek.
1: Tart a hőségriadó. Osztrák vasúti kocsikkal erősít a MÁV. 800 család rendezte adósságát. Jönnek a hírek Gál Ildikótól. Tart a hőség, emiatt vörös kód van érvényben Magyarországon. Kátai német Vilmos miniszter arra kér mindenkit, hogy fokozottan figyeljen az egyedül élő idősekre, a kisgyermekekre, a krónikus betegekre, a fogyatékossággal élőkre és a hajléktalan emberekre. A vörös kód idején a szociális intézményeknek minden rászorulót fogadniuk kell, függetlenül attól, hogy eredetileg kinek nyújtanak ellátást. Aki bajba jutott embert lát, hívja a 112-es segélyhívót. A másodfokú hőségriasztás holnap éjfélig marad érvényben. Franciaországban is elviselhetetlen meleg van, emiatt rendkívüli intézkedéseket rendeltek el. A leginkább érintett térségekben több állami rendezvényen megtiltották az alkoholfogyasztást, hogy csökkentsék a rosszul létek és a sürgősségi ellátások számát. Az ország nagy részén 40 fok körüli, helyenként 41 fokos csúcshőmérsékletet várnak, a hőség pedig akár rekordokat is dönthet. Osztrák vasúti kocsik érkeznek a MÁV-hoz a nyári szezonban. Vitézy Dávid miniszter közölte, hogy 10 az Osztrák Vasúttársaságtól érkezett szerelvény már forgalomba állt itthon. Erre a lépésre azért volt szükség, mert a Dunakeszi járműjavító csődje miatt a vasúttársaság járműállományának jelentős része nem üzemképes. Az új kocsik elsősorban a legforgalmasabb nyári útvonalakon segítik az utasforgalmat. Másfél év alatt 800 család rendezte tartozását a Magyar-Máltai Szeretett Szolgálat közreműködésével. Az érintett háztartások csaknem 2 milliárd forintnyi tartozástól szabadultak meg. Részletek Romhányi Tamás kommunikációs vezetőtől.
2: Az érintett családok jellemzően kis településeken az ország legszegényebb régióiban élnek, felhalmozott banki tartozások, telefontörlesztések, közüzemi hátralékok, lakbérelmaradások, örökölt adósságok, perköltségek jellemzően ilyen követelések halmozódtak a nevükön. 1,2 milliárd forintnyi követeléstől megszabadultak, és a fennmaradó 800 millió forintot pedig a jövedelmük szerint megállapított részletekben jellemzően 5 év alatt fizetik ki. Nagyon fontos, hogy a Magyar-Máltai Szeretett Szolgálat senki helyett nem fizette ki a tartozást, ezt az emberek saját erőből rakták össze, ami közreműködésünkkel, hiszen önerőből nem tudtak elindulni ezen az úton.
1: Ma is kánikula vár ránk, a hét elején általában 30 és 32 fok között alakul a csúcshőmérséklet, míg a hétvégén már jellemzően 33-38 fok várható a legmelegebb órákban. Ma még lehet zápor, zivatar, majd csökken a csapadék esélye. Rossz hír az allergiásoknak, hogy a pázsit fűfélék pollen koncentrációja jellemzően a közepes magas tartományban alakulhat, az úti fűjé, a szelíd gesztenyé és a hársé alacsony közepes koncentrációban lehet jelen.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM hírek.
1: Sok helyütt okozott gondot a vihar, nyári főszezon kezdődött a MÁV-nál, több ezren csobbantak a hőségben, önök Gál Ildikót hallják. A viharkárok felszámolásán dolgoztak a tűzoltók Budapesten. A tegnapi heves esőzés miatt jellemzően kidőlt fákhoz, leszakadt ágakhoz, leesett kéményhez és megrongált tetőszerkezetekhez riasztották az egységeket. A legtöbb munka a 18., a 14. és a 15. kerületben volt. Elindult a nyári főszezon a MÁV csoportnál. Augusztus végéig több vonat és autóbusz közlekedik a Balaton felé, ráadásul a magyar tenger nem csak Budapestről, hanem az ország számos nagyvárosából közvetlenül is elérhető. A vasúttársaság szerint idén a pontosabb közlekedésre és a nagyobb kapacitásra helyezik a hangsúlyt. A nyári időszakra több mint 200 légkondicionált pótlóbuszt is készenlétbe állítottak, hogy műszaki hiba esetén gyorsan segíteni tudják az utasok továbbjutását. Csak nem 2000-en csobbantak a kánikulában, a főváros szívében a MOL Campus öbölúszáson. A Lágymányosi öbölben rendezett nyílt vízi úszó eseményen a résztvevők 5000 kilométert teljesítettek. A legnépszerűbbek az 1500 és a 3000 méteres távok voltak, egyaránt 600-600 indulóval. Az ország 350 településéről érkeztek sportolók. A mezőnyben több 70 év feletti úszó is rajthoz állt. Egészségügyi kockázatokkal is járhat egy hosszabb repülőút. Gyakoribbak a légúti fertőzések, szem- és torok irritáció alakulhat ki, és a jetlag is megterhelheti a szervezetet. A legsúlyosabb rizikófaktor azonban a trombózis veszély, főleg az időseknél és a krónikus betegséggel élőknél, mondta rádiónknak Torzsa Péter, a Semmelweis Egyetem családorvosi tanszékének vezetője.
2: Azért kell odafigyelni, mert hogyha hosszú repülőtre megyünk, akkor nagyon sokat ülünk, és ezért fontos a megelőzés, tehát hogy lehetőség szerint óránként mindenképpen mozgassuk át a végtagokat, álljunk fel, mozogjunk, hiszen ezáltal tudjuk a keringést javítani, és lecsökkenteni a trombózisnak a rizikóját. Valakinek közepes fokú a rizikója, javasolt a kompressziós harisnyának a viselése, ha pedig nagy rizikójú páciensről van szó, a vérhigító injekcióról sem szabad elfeledkezni, és már az utazás előtt be kell adni.
1: A sok napsütés mellett ismét erőteljessé válik a nappali felhőképződés, és a déli óráktól késő estig akár több hullámban is érinthetik térségünket záporok, zivatarok. Intenzív csapadék érkezhet, előfordulhat jégeső és erős, viharos széllökések is. Nagyon erős lesz az UVB sugárzás ma. A szakemberek azt tanácsolják, mindenki fokozottan védekezzen a napsugárzás okozta leégés ellen, ha lehetséges 11 és 15 óra között kerülje a napozást.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók! Indul egy újabb óra a legnagyobb rockzenékkel. A mikrofonnál Happy Endre. Ez a 103.9 Rock FM.

103.9 Rock FM, jó reggelt, jó utat, jó munkát, kellemetes hétfő reggeli pihegést, remélem a hétvége senki nem izzasztott meg, senki túlságosan, mindenki viselte a viselhetőt, hát nyár van, szoktuk volt mondani, kicsit belecsaptak az égiek a lecsóba, na de hát lesz ez még így se. Kedves gyerkőcök, ti aludjatok nyugodtan, az utakon kéretik vigyázni, reméljük, hogy az oktatási intézmények zárva tartása némiképp pihentetőleg hat a közlekedésre is. Én hozom a történeteket, lesz itt minden. Johnny Mitchell korszakalkotó albuma, a Led Zeppelin ihletgyűjtése, na meg a nagy születésnaposok, jó? Úgyhogy 103.9 Rock FM, mindenkinek boldog hétfő reggelt!

rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből.

0: közlekedés.
1: Balesetmentes közlekedést és nagyon jó utat kívánok. Továbbra is sávzárás van Kőbányán, Fehér úton, a Gyakorló utcánál, és útszűkület a Mester utcában egy hosszabb szakaszon.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

0: érkezem.
1: Na, jönnek a hírek, információk, aztán meg majd megnézzük, hogy mit jegyeztek fel a rock krónikásai erre a napra. Volt itt minden is, plágium per is, a Led Zeppelinéknél. Jó? És persze a hírek után zenélünk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. Hírek.
2: Tart a hőségriadó. Osztrák vasúti kocsikkal erősít a MÁV. 800 család rendezte adósságát. Jönnek a hírek Gál Ildikótól. Tart a hőség, emiatt vörös kód van érvényben Magyarországon. Kátai német Vilmos miniszter arra kér mindenkit, hogy fokozottan figyeljen az egyedül élő idősekre, a kisgyermekekre, a krónikus betegekre, a fogyatékossággal élőkre és a hajléktalan emberekre. A vörös kód idején a szociális intézményeknek minden rászorulót fogadniuk kell, függetlenül attól, hogy eredetileg kinek nyújtanak ellátást. Aki bajba jutott embert lát, hívja a 112-es segélyhívót. A másodfokú hőségriasztás holnap éjfélig marad érvényben. Franciaországban is elviselhetetlen meleg van, emiatt rendkívüli intézkedéseket rendeltek el. A leginkább érintett térségekben több állami rendezvényen megtiltották az alkoholfogyasztást, hogy csökkentsék a rosszul létek és a sürgősségi ellátások számát. Az ország nagy részén 40 fok körüli, helyenként 41 fokos csúcshőmérsékletet várnak, a hőség pedig akár rekordokat is dönthet. Osztrák vasúti kocsik érkeznek a MÁV-hoz a nyári szezonban. Vitézi Dávid miniszter közölte, hogy 10 az Osztrák Vasúttársaságtól érkezett szerelvény már forgalomba állt itthon. Erre a lépésre azért volt szükség, mert a Dunakeszi járműjavító csődje miatt a vasúttársaság járműállományának jelentős része nem üzemképes. Az új kocsik elsősorban a legforgalmasabb nyári útvonalakon segítik az utasforgalmat. Másfél év alatt 800 család rendezte tartozását a Magyar-Máltai Szeretett Szolgálat közreműködésével. Az érintett háztartások csaknem 2 milliárd forintnyi tartozástól szabadultak meg. Részletek Romhányi Tamás kommunikációs vezetőtől.
3: Az érintett családok jellemzően kis településeken az ország legszegényebb régióiban élnek, felhalmozott banki tartozások, telefontörlesztések, közüzemi hátralékok, lakbérelmaradások, örökölt adósságok, perköltségek jellemzően ilyen követelések halmozódtak a nevükön. 1,2 milliárd forint követeléstől megszabadultak, és a fennmaradó 800 millió forintot pedig a jövedelmük szerint megállapított részletekben jellemzően 5 év alatt fizetik ki. Nagyon fontos, hogy a Magyar-Máltai Szeretett Szolgálat senki helyett nem fizette ki a tartozást, ezt az emberek saját erőből rakták össze, ami közreműködésünkkel, hiszen önerőből nem tudtak elindulni ezen az úton.
2: Ma is kánikula vár ránk, a hét elején általában 30 és 32 fok között alakul a csúcshőmérséklet, míg a hétvégén már jellemzően 33-38 fok várható a legmelegebb órákban. Ma még lehet záporzivatar, majd csökken a csapadék esélye. Rossz hír az allergiásoknak, hogy a pázsit fűfélék pollen koncentrációja jellemzően a közepes magas tartományban alakulhat, az úti fűjé, a szelíd gesztenyé és a hársé alacsony közepes koncentrációban lehet jelen.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók! Folytatjuk a legjobb rock zenékkel. A mikrofonnál Happy Endre. Ez a 103.9 Rock FM.

3-9 Rock FM, jó reggelt, jó utat, jó munkát! Na kezdjük például azzal, hogy 1971-ben e napon jelent meg Joni Mitchell, a kanadai énekes dalszerző negyedik stúdióalbuma, amelyet a zenekritikusok mind a mai napig a könnyű zene történetének egyik legjobb és legőszintébb albumaként tartanak számon. De például 1970-ben a Led Zeppelin és az Immigrant Song, mert hogy e napon érkezett meg Reykjavikba a Led Zeppelin egy rövid turnéra, az út és a helyi kultúra inspirálta Robert Plantet a legendás dal megírására. Egyébként a Jeff Beck Group 1968-ban, ekkor még szinte ismeretlenül a fiatal Ross Stewart énekessel megtartotta legelső és átütő sikerű koncertjét az Egyesült Államokban, mégpedig New Yorkban. 103.9 Rock FM? Na zenéjünk!

0: közlekedés.
1: Balesetmentes közlekedést és jó utat kívánok! Sávzárás a Dózsa-György úton a Tököli út közelében, sávzárás Kőbányán a Fehér úton a Gyakorló utcánál, és még mindig érvényes az egyirányosítás a 6. kerületben a Nagymező utcában, úgyhogy senki ne keveredjék bele.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM hírek.
1: Sok helyütt okozott gondot a vihar. Nyári főszezon kezdődött a MÁV-nál. Több ezren csobbantak a hőségben. Önök Gál Ildikót hallják. A viharkárok felszámolásán dolgoztak a tűzoltók Budapesten. A tegnapi heves esőzés miatt jellemzően kidőlt fákhoz, leszakadt ágakhoz, leesett kéményhez és megrongált tetőszerkezetekhez riasztották az egységeket. A legtöbb munka a 18., a 14. és a 15. kerületben volt. Elindult a nyári főszezon a MÁV csoportnál. Augusztus végéig több vonat és autóbusz közlekedik a Balaton felé, ráadásul a magyar tenger nem csak Budapestről, hanem az ország számos nagyvárosából közvetlenül is elérhető. A vasúttársaság szerint idén a pontosabb közlekedésre és a nagyobb kapacitásra helyezik a hangsúlyt. A nyári időszakra több mint 200 légkondicionált pótlóbuszt is készenlétbe állítottak, hogy műszaki hiba esetén gyorsan segíteni tudják az utasok továbbjutását. Csak nem 2000-en csobbantak a kánikulában, a főváros szívében a MOL Campus öbölúszáson. A Lágymányosi öbölben rendezett nyílt vízi úszó eseményen a résztvevők 5000 kilométert teljesítettek. A legnépszerűbbek az 1500 és a 3000 méteres távok voltak, egyaránt 600-600 indulóval. Az ország 350 településéről érkeztek sportolók. A mezőnyben több 70 év feletti úszó is rajthoz állt. Egészségügyi kockázatokkal is járhat egy hosszabb repülőút. Gyakoribbak a légúti fertőzések, szem- és torok irritáció alakulhat ki, és a jetlag is megterhelheti a szervezetet. A legsúlyosabb rizikófaktor azonban a trombózis veszély, főleg az időseknél és a krónikus betegséggel élőknél, mondta rádiónknak Torzsa Péter, a Semmelweis Egyetem családorvosi tanszékének vezetője.
2: Azért kell odafigyelni, mert hogyha hosszú repülőre megyünk, akkor nagyon sokat ülünk, és ezért fontos a megelőzés, tehát hogy lehetőség szerint óránként mindenképpen mozgassuk át a végtagokat, álljunk fel, mozogjunk, hiszen ezáltal tudjuk a keringést javítani, és lecsökkenteni a trombózisnak a rizikóját. Valakinek közepes fokú a rizikója, javasolt a kompressziós harisnyának a viselése, ha pedig nagy rizikójú páciensről van szó, a vérhigító injekcióról sem szabad elfeledkezni, és az utazás előtt be kell adni.
1: A sok napsütés mellett ismét erőteljessé válik a nappali felhőképződés, és a déli óráktól késő estig akár több hullámban is érinthetik térségünket záporok, zivatarok, intenzív csapadék érkezhet, előfordulhat jégeső és erős, viharos széllökések is. Nagyon erős lesz az UVB sugárzás ma. A szakemberek azt tanácsolják, mindenki fokozottan védekezzen a napsugárzás okozta leégés ellen, ha lehetséges 11 és 15 óra között kerülje a napozást.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók! Indul egy újabb óra a legnagyobb rockzenékkel. A mikrofonnál Happy Endre. Ez a 103.9 Rock FM.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A

103.9 Rock FM, mindenkinek nyugodt közlekedést kívánok. Na szóval ez úgy volt 2016-ban, hogy a Led Zeppelin elleni plágium per vette kezdetét. A vád szerint a zenekar a Spirit együttes Taurus című dalából lopta a Stairway to Heaven intróját. Hát az egyik legfontosabb és legszorosabb jogi csatározása volt ez a modern zeneiparnak, óriási volt a tét. A Stairway to Heaven becslések szerint több mint 60 millió dolláros bevételt generált az évtizedek alatt. A pert 2014-ben indította Michael Skidmore, a Spirit nevű amerikai pszichedelikus rockzenekar néhai gitárosának, Randy Wolfnak a jogörököse. A kereset szerint Jimmy Page és Robert Plant a 68-as Taurus című instrumentális dalának bevezetőjét másolta, amikor 71-ben megírták a rocktörténelem ugye leghíresebb akusztikus intróját. A gyanút erősítette az elérhetőség ténye, mert ő a Led Zeppelin karrierje kezdetén 68-ban és 69-ben többször is fellépett a Spirit előzenekaraként. Na hát, és e napon a hírhet egyhetes Los Angeles-i tárgyalásra ekkor került sor, Jimmy Page és Robert Plant is személyesen tanúskodott. Június 22-én Robert Plant állt a tanúk padjára, vallomásában felidézett egy 70-es birminghami klubestét, ahol állítólag a Spirittel bulisztak. Plant azzal érvelt, hogy a közel 50 évvel azelőtti éjszakából egy súlyos autóbaleset és az emlékek elhalványulása miatt szinte semmire nem emlékszik, arra pedig végképp nem, hogy valaha hallotta volna a Taurus című dalt. Jimmy Page szintén kijelentette, hogy a kérdéses dalt egyáltalán nem ismerte. A lemezgyűjteményében lévő Spirit albumot pedig csak a fia mutatta neki, amikor az interneten terjedni kezdtek a plágium vádak. Na hát, és aztán a Led Zeppelin ügyvédei és a felkért igazságügyi zenetudósok, az milyen igazságügyi zenetudósok, zseniális, megdönthetetlen zeneelméleti érvel álltak elő, bebizonyították, hogy a vitatott, ereszkedő kromatikus moll akkordmenet egy több mint 300 éves zenei klisé. És hogy ez a technika már a barokk zenében is megjelent, de fellelhető a Beatles Michelle című dalában, vagy a My Funny Valentine jazz standardben is. Mivel egy évszázados közkincsnek számító zenei építőkockáról van szó, az nem állhat szerzői jogi védelem alá. Na hát aztán még csűrték, csavarták a dolgot. A végső ítélet június 23-án felmentették a Led Zeppelint, kimondva, hogy a két dal nem mutat lényegi hasonlóságot. 103.9 Rock FM, na zenéjünk, utakon vigyázni!

0: to heaven.
1: 103.9 Rock FM.
2: 7:30 jönnek is a hírek, aztán megnézzük, hogy a ma születettek kivel vagy mivel tudnak eldicsekedni, és persze zenélünk.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. Hírek.
3: Megalakul a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési Hivatal, érvényben a tűzgyújtási tilalom. Strandokon razziázik a fogyasztóvédelem, jönnek a hírek Gál Ildikótól. Délután ismertetik a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatal létrehozásáról szóló javaslatot. Magyar Péter miniszterelnök a közösségi oldalán azt írta, a kormány a lehető legerősebb szabályozás elfogadását támogatja. A javaslatot először társadalmi egyeztetésre bocsátják, ezt követően kerül a parlament elé. A kabinet célja, hogy az új hivatal akár már szeptember elején megkezdhesse működését. Tűzgyújtási tilalom lépett életbe több helyütt. Budapesten és további 5 vármegyében rendelték el, a kánikula következtében fellépő szárazság miatt. Tilos tüzet gyújtani egyebek mellett, belterületi és külterületi erdőkben, és azok 200 méteres körzetében fekvő külterületi ingatlanokon. A szabály a kijelölt tűzrakóhelyekre is vonatkozik. A hőségre a közlekedési társaságok is felkészültek. A napokban megerősített ügyeleti és készenléti szolgálatok működnek, hogy egy műszaki hiba esetén a lehető leggyorsabban tudjanak beavatkozni. Ingyen vizet oszt a MÁV és a Volán, a másodfokú hőségriasztás idején naponta 10 és 17 óra között a főbb pályaudvarokon és autóbusz állomásokon a készlet erejéig. Ma kezdődik a Nébi nyári élelmiszerlánc ellenőrzése. Egészen augusztus 20-áig vizsgálják a strand és bringás büféket, fagyizókat, gyermektáborokat, különösen a grill és sütnivaló kolbászokat, pácolt húsokat, valamint a jégkrémeket, fagylaltokat előállító létesítményeket járják körbe. Itt a vakáció, egyre több a szabadtéri program, sokan indulnak biciklitúrára is. Még a kirándulás előtt fontos átnézni a gyerekek kerékpárjait. Az egyik szempont a műszaki állapot, a másik pedig a kötelező tartozékok megléte, mondta rádiónknak Vad Róbert rendőr alezredes.
4: Fontos, hogy a kerékpárnak könnyen kezelhető, megbízható kormányberendezése legyen. Szükséges két egymástól függetlenül működtethető száraz és nedves időben egyaránt hatásos fék. A láthatóság érdekében fel kell szerelni a biciklit elő fehér vagy kadmiumos sárga, folyamatosan villogó fényű lámpával, hátul piros, szintén folyamatosan villogó fényű világító berendezéssel, melyek 150 méterről láthatók legyenek.
3: Ma is kánikula vár ránk, a hét elején általában 30 és 32 fok között alakul a csúcshőmérséklet, míg a hétvégén már jellemzően 33-38 fok várható a legmelegebb órákban. Ma még lehet záporzivatar, majd csökken a csapadék esélye. Rossz hír az allergiásoknak, hogy a pázsit fűfélék pollen koncentrációja jellemzően a közepes magas tartományban alakulhat, az úti fűjé, a szelíd gesztenyé és a hársé alacsony közepes koncentrációban lehet jelen.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók! Folytatjuk a legjobb rock zenékkel. A mikrofonnál Happy Endre. Ez a 103.9 Rock FM.

9 Rock FM, kellemetes hétfő reggelt mindenkinek is, boldog születésnapot, kedves ma születettek. Hát egy úriember, 1936-os születésű, akivel el lehet dicsekedni. Sajnos már nincs köztünk, 2024. szeptemberében hagyott itt bennünket. Én nagyon szerettem, elképesztően karizmatikus figura volt, bár a műfaja nem annyira a rock, mint inkább a country. Kris Kristofferson, bizony, sokaknak csak gumikacsa. Igen, egyébként Kristofferson fiatal korában kiváló sportoló és tehetséges író is volt. Rhodes ösztöndíjat is nyert, a patinás brit Oxfordi Egyetemen szerzett diplomát angol irodalomból. Hát családi nyomásra belépett a hadseregbe, egyébként ahol helikopterpilóta lett, és a századosi rangig jutott. Mikor felajánlották neki, hogy tanítson a West Point Akadémián, ő inkább mindent feladott, hogy Nashville-be költözzön dalszerzőnek. Nashville-ben kezdett, a Columbia stúdióban dolgozott takarítóként, és azért, hogy a sztárok közelében lehessen. Ekkoriban ismerte meg Johnny Cash-t, akinek figyelmét úgy hívta fel magára, hogy engedély nélkül leszállt egy helikopterrel Johnny Cash hátsó udvarán, kezében egy demókazettával. Cash végül műsorára tűzte a Sunday Morning Coming Down című dalt, ami aztán hatalmas sláger lett. A 80-as évek közepén Johnny Cash, Willie Nelson és Waylon Jennings társaságában megalapította a The Highwaymen nevű formációt, a country zene történetének legfontosabb szupergrupját. És hát 1976 csillag születik, Barbara Streisand oldalán játszott a filmdrámában, Golden Globe díjat kapott, aztán jött a Convoy, vagyis hát Convoy, és a plegykák szerint egyébként Janis Joplinhoz is fűzte viharos szerelmi viszony. Úgyhogy így, kedves ma születettek, Kris Kristofferson!

0: közlekedés.
1: Balesetmentes közlekedést és nagyon jó utat kívánok, továbbra is sávzárás van Kőbányán, Fehér úton a Gyakorló utcánál, és útszűkület a Mester utcában, egy hosszabb szakaszon.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Nem hiszem el, megint csörög. Halló!
2: Hűre feszült valaki. Nyugi, öregem.
1: Persze. Én viszem a hátamon a céget, amíg más nyaral. Csupa stressz vagyok.
2: Neked Sedokur Forte kell. 3 gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal oldja a feszültséget, de a koncentrációt nem befolyásolja, este pedig segíti az elalvást. Próbáld ki a Sedokurt.
3: Sedokur Forte. Nappal nyugtat, éjszaka altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
4: Az új Buda Centerben rólad szól a nyár.

0: regisztrálj online, és részt veszel a sorsoláson. Te vagy a nyár, és mi vagyunk a nyeremény. Részletek újbudacenter.hu.
1: Tudtad? A vashiányos fáradtság, fejfájás, sápadtság gyorsan visszatérhet, ha hamarabb abba hagyod a vaspótlót.
2: A 3 hónapos terápiához a patikában már kapható az új 100 darabos Maltofer rágó tabletta.
1: A magas vastartalmú Maltofer hosszantartó szedéséhez a költséghatékony nagy kiszerelés jó választás.
2: Maltofer rágó tabletta. Vény nélkül kapható vaspótló gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
3: Reklámot hallottak. 103.9 Rock FM. Hírek.
4: Pikkasztó meleg lesz ma is. Bevásárolt osztrák kocsikból a MÁV, 800 család kapott segítséget, jönnek a hírek Gál Ildikótól. Tart a hőség, emiatt vörös kód van érvényben Magyarországon. Kátai német Vilmos miniszter arra kér mindenkit, hogy fokozottan figyeljen az egyedül élő idősekre, a kisgyermekekre, a krónikus betegekre, a fogyatékossággal élőkre és a hajléktalan emberekre. A vörös kód idején a szociális intézményeknek minden rászorulót fogadniuk kell, függetlenül attól, hogy eredetileg kinek nyújtanak ellátást. Aki bajba jutott embert lát, hívja a 112-es segélyhívót. A másodfokú hőségriasztás holnap éjfélig marad érvényben. Franciaországban is elviselhetetlen meleg van, emiatt rendkívüli intézkedéseket rendeltek el. A leginkább érintett térségekben több állami rendezvényen megtiltották az alkoholfogyasztást, hogy csökkentsék a rosszul létek és a sürgősségi ellátások számát. Az ország nagy részén 40 fok körüli, helyenként 41 fokos csúcshőmérsékletet várnak, a hőség pedig akár rekordokat is dönthet. Osztrák vasúti kocsik érkeznek a MÁV-hoz a nyári szezonban. Vitézi Dávid miniszter közölte, hogy 10 az Osztrák Vasút Társaságtól érkezett szerelvény már forgalomba állt itthon. Erre a lépésre azért volt szükség, mert a Dunakeszi járműjavító csődje miatt a Vasút Társaság járműállományának jelentős része nem üzemképes. Az új kocsik elsősorban a legforgalmasabb nyári útvonalakon segítik az utasforgalmat. Másfél év alatt 800 család rendezte tartozását a Magyar-Máltai Szeretetszolgálat közreműködésével. Az érintett háztartások csaknem 2 milliárd forintnyi tartozástól szabadultak meg. Részletek Romhányi Tamás kommunikációs vezetőtől.
5: Az érintett családok jellemzően kis településeken az ország legszegényebb régióiban élnek. Felhalmozott banki tartozások, telefontörlesztések, közüzemi hátralékok, lakbérelmaradások, örökölt adósságok, perköltségek jellemzően ilyen követelések halmozódtak a nevükön. 2 milliárd forintnyi követeléstől megszabadultak, és a fennmaradó 800 millió forintot pedig a jövedelmük szerint megállapított részletekben jellemzően 5 év alatt fizetik ki. Nagyon fontos, hogy a Magyar-Máltai Szeretetszolgálat senki helyett nem fizette ki a tartozást, ezt az emberek saját erőből rakták össze, ami közreműködésünkkel, hiszen önerőből nem tudtak elindulni ezen az úton.
4: A sok napsütés mellett ismét erőteljessé válik a nappali felhőképződés, és a déli óráktól késő estig akár több hullámban is érinthetik térségünket záporok, zivatarok, intenzív csapadék érkezhet. Előfordulhat jégeső és erős, viharos széllökések is. Nagyon erős lesz az UVB sugárzás ma. A szakemberek azt tanácsolják, mindenki fokozottan védekezzen a napsugárzás okozta leégés ellen, ha lehetséges 11 és 15 óra között kerülje a napozást.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók! Indul egy újabb óra a legnagyobb rockzenékkel. A mikrofonnál Happy Endre. Ez a 103.9 Rock FM.

103.9 Rock FM, jó reggelt, jó utat, jó munkát, nyugodt, békés hétfő reggelt mindenkinek, főleg az utakon. Na nem sokára majd az a bizonyos szerelmi viszony, jó? Amit már megpendítettem.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. A 80-as évekből. Rockzenék a

9 Rock FM, no azt már megbeszéltük, hogy a mai születésnaposok el tudnak dicsekedni azról, hogy egy napon születtek. A zseniális Kris Kristoffersonnal, aki sajnos már nincs közöttünk. Ugye egy generáció gumikacsája volt, ő kacsa, kacsa, ne csináld. Na, és akkor hogy is volt az, kérem tisztelettel? Janis Joplinnal? Hát a Me and Bobby McGee. A könnyű zene egyik legszebb, egyben legtragikusabb fejezete, egy zseniális dal és egy viharos, mély kapcsolat krónikája, amely örökre összekötötte a két ikont. Bár a dalt szinte mindenki Janis Joplinnal azonosítja, nem ő ihlette, és nem is neki íródott. Kris Kristoffersonnak a stúdiófőnöke Fred Foster dobta be az ötletet, hogy írjon egy dalt Bobby McGill. Foster valójában a saját irodájában dolgozó titkárnőre, Barbara Bobby McKee-re gondolt. Kristofferson azonban rosszul hallotta a nevét, és McGee-nek értette. A dalszöveg megírásához egy meglepő, hát kulturális élmény adta a szikrát, Federico Fellini Országúton című filmje, ugye? A nagyok találkozása? A film végén Anthony Quinn karaktere összeomlik a tengerparton, amikor megtudja, hogy a lány, aki korábban elhagyott, ugye, meghalt. Ebből a mardosó bűntudatból és magányból született meg a dal refrénje és leghíresebb sora. Hát Kristoffersson és Janis Joplin 70 tavaszán ismerkedtek meg egy közös barátjukon keresztül. Azonnal fellángolt közöttük a szikra, mindketten zabolátlan, öntörvényű művészek voltak, imádták a költészetet, a bluest és a féktelen életet. Kapcsolatuk egyszerre volt szenvedélyes, szerelmi viszony és mély testvéri jellegű szövetség. Hát mondani se kell, hogy ennek megfelelően nem tartott sokáig. Kristoffersson megmutatta Janis Joplinnak a dalait, köztük ezt is, és Janisnek annyira megtetszett a szerzemény, hogy elhatározta felénekli a készülő új albumára, a Pearl-re. A sors kegyetlensége, hogy Kris Kristoffersson soha nem hallhatta Janistől a dalt, amíg az énekesnő élt, mert hogy ugyebár 70. október 4-én mindössze 27 évesen kábítószer túladagolásban elhunyt. Úgyhogy így, kérem tisztelettel. Hát van-e ennél romantikusabb és tragikusabb daltörténet? 103.9 Rock FM? Nosza!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. Hírek.
1: Épületeket rongált meg a vihar, nyári üzemmódra kapcsolt a MÁV, 2000-en csobbantak a hőségben, Önök Gál Ildikót hallják. A viharkárok felszámolásán dolgoztak a tűzoltók Budapesten. A tegnapi heves esőzés miatt jellemzően kidőlt fákhoz, leszakadt ágakhoz, leesett kéményhez és megrongált tetőszerkezetekhez riasztották az egységeket. A legtöbb munka a 18., a 14. és a 15. kerületben volt. Elindult a nyári főszezon a MÁV csoportnál. Augusztus végéig több vonat és autóbusz közlekedik a Balaton felé, ráadásul a Magyar-tenger nem csak Budapestről, hanem az ország számos nagyvárosából közvetlenül is elérhető. A vasúttársaság szerint idén a pontosabb közlekedésre és a nagyobb kapacitásra helyezik a hangsúlyt. A nyári időszakra több mint 200 légkondicionált pótlóbuszt is készenlétbe állítottak, hogy műszaki hiba esetén gyorsan segíteni tudják az utasok továbbjutását. Csak nem 2000-en csobbantak a kánikulában, a főváros szívében a MOL Campus öbölúszáson. A Lágymányosi öbölben rendezett nyílt vízi úszó eseményen a résztvevők 5000 kilométert teljesítettek. A legnépszerűbbek az 1500 és a 3000 méteres távok voltak, egyaránt 600-600 indulóval. Az ország 350 településéről érkeztek sportolók. A mezőnyben több 70 év feletti úszó is rajthoz állt. Egészségügyi kockázatokkal is járhat egy hosszabb repülőút. Gyakoribbak a légúti fertőzések, szem- és torok irritáció alakulhat ki, és a jetlag is megterhelheti a szervezetet. A legsúlyosabb rizikófaktor azonban a trombózis veszély, főleg az időseknél és a krónikus betegséggel élőknél, mondta rádiónknak Torzsa Péter, a Semmelweis Egyetem családorvosi tanszékének vezetője.
2: Azért kell odafigyelni, mert hogyha hosszú repülőre megyünk, akkor nagyon sokat ülünk, és ezért fontos a megelőzés, tehát hogy lehetőség szerint óránként mindenképpen mozgassuk át a végtagokat, álljunk fel, mozogjunk, hiszen ezáltal tudjuk a keringést javítani, és lecsökkenteni a trombózisnak a rizikóját. Valakinek közepes fokú a rizikója, javasolt a kompressziós harisnyának a viselése, ha pedig nagy rizikójú páciensről van szó, a vérhigító injekcióról sem szabad elfeledkezni, és már az utazás előtt be kell adni.
1: Ma is kánikula vár ránk, a hét elején általában 30 és 32 fok között alakul a csúcshőmérséklet, míg a hétvégén már jellemzően 33-38 fok várható a legmelegebb órákban. Ma még lehet zápor, zivatar, majd csökken a csapadék esélye. Rossz hír az allergiásoknak, hogy a pázsit fűfélék pollen koncentrációja jellemzően a közepes magas tartományban alakulhat, az úti fűjé, a szelíd gesztenyé és a hársé alacsony közepes koncentrációban lehet jelen.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók! Folytatjuk a legjobb rock zenékkel. A mikrofonnál Happy Endre. Ez a 103.9 Rock FM.

103.9 Rock FM, és mondom én, nem véletlen, hogy a mai születésnaposunk, aki sajnos már nincs közöttünk, Kris Kristofferson, hát lehetett imádni a figurát. Tényleg egy karizmatikus figura volt. Kőkemény sportolóként is hírnevet szerzett magának, egyébként ökölvívó volt, de nem is ezt akartam elmesélni, hanem azt az 1992-es Sinéad O'Connor incidenst. Mert hogy Kris Kristofferson nem csak a dalaiban, de a valóságban is mindig az elesettek és a gyengék védelmezője volt. Az történt, hogy 92-ben, ugye az ír énekesnő Sinéad O'Connor hatalmas botrányt okozott, amikor a Saturday Night Live TV műsorban élő adásban széttépte a pápa fotóját, tiltakozva az egyházi gyermekbántalmazások ellen. De most két héttel később Sinéad O'Connor fellépett Bob Dylan jubileumi koncertjén a New York-i Madison Square Gardenben, ahol a 20 000-es tömeg elviselhetetlen fügykoncerttel és fújolással fogadta. A szervezők pánikba estek, és felküldték Kris Kristoffersont, hogy kísérje le a zokogó énekesnőt a színpadról. Most Kris Kristofferson ehelyett odament, szorosan átölelte a lányt, és a mikrofonba és a fülébe súgta, tehát hogy mindenki hallja, ne hagyd, hogy a dögök letörjenek. Ez annyira meghatotta és felbátorította Sinéad O'Connort, azt felelte, nem vagyok letörve. Leintette a zenekart, és a cappella elénekelte Bob Marley War című dalát. Na, hát mondani se kell, hogy ez a bátor kiállás elég lendületeset fordított a szituáción, és egy életre szóló mély barátsággá kovácsolta őket. Egyébként Kris Kristofferson később még dalt is írt az énekesnőről. Sister Sinéad címmel. 103.9 Rock FM, az

0: közlekedés.
1: Balesetmentes közlekedést és jó utat kívánok! Sávzárás a Dózsa-György úton a Tököli út közelében, sávzárás Kőbányán a Fehér úton a Gyakorló utcánál, és még mindig érvényes az egyirányosítás a 6. kerületben a Nagymező utcában, úgyhogy senki ne keveredjék bele.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Vashiányban hosszú távú kezelésre van szükség. Keresse az új gazdaságos 100 darabos Maltofert a patikákban.
2: Maltofer rágó tabletta. Vaspótló gyógyszer. Vény nélkül. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
3: Deutsche Ingenieurskunst und Premium Qualität im Volkswagen Tiguan.
4: Azaz német mérnöki tudás és prémium minőség a Volkswagen Tiguanban. Akár értette németül, akár nem, ajánlatunk önnek szól. Prémium SUV Németországból. Volkswagen Tiguan már 12.590.000 forinttól. Várjuk márka kereskedésünkben.
5: Spirit Auto Ferihegy. Budapest, Üllői út 822.
6: Volkswagen.
0: Reklámot hallottak. 103.9 Rock FM. Hírek.
7: Létrejön a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési Hivatal. Tűzgyújtási tilalom lépett életbe. Strandokon razziáznak a fogyasztóvédők. A mikrofonnál Gál Ildikó. Délután ismertetik a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatal létrehozásáról szóló javaslatot. Magyar Péter miniszterelnök a közösségi oldalán azt írta, a kormány a lehető legerősebb szabályozás elfogadását támogatja. A javaslatot először társadalmi egyeztetésre bocsátják, ezt követően kerül a parlament elé. A kabinet célja, hogy az új hivatal akár már szeptember elején megkezdhesse működését. Tűzgyújtási tilalom lépett életbe több helyütt. Budapesten és további öt vármegyében rendelték el a kánikula következtében fellépő szárazság miatt. Tilos tüzet gyújtani egyebek mellett belterületi és külterületi erdőkben és azok 200 méteres körzetében fekvő külterületi ingatlanokon. A szabály a kijelölt tűzrakó helyekre is vonatkozik. A hőségre a közlekedési társaságok is felkészültek. A napokban megerősített ügyeleti és készenléti szolgálatok működnek, hogy egy műszaki hiba esetén a lehető leggyorsabban tudjanak beavatkozni. Ingyen vizet oszt a MÁV és a Volán a másodfokú hőségriasztás idején naponta 10 és 17 óra között a főbb pályaudvarokon és autóbusz állomásokon a készlet erejéig. Ma kezdődik a Nébi nyári élelmiszerlánc ellenőrzése. Egészen augusztus 20-áig vizsgálják a strand és bringás büféket, fagyizókat, gyermektáborokat, különösen a grill és sütnivaló kolbászokat, pácolt húsokat, valamint a jégkrémeket, fagylaltokat előállító létesítményeket járják körbe. Itt a vakáció, egyre több a szabadtéri program, sokan indulnak biciklitúrára is. Még a kirándulás előtt fontos átnézni a gyerekek kerékpárjait. Az egyik szempont a műszaki állapot, a másik pedig a kötelező tartozékok megléte, mondta rádiónknak Vad Róbert rendőr alezredes.
8: Fontos, hogy a kerékpárnak könnyen kezelhető, megbízható kormányberendezése legyen. Szükséges két egymástól függetlenül működtethető száraz és nedves időben egyaránt hatásos fék. A láthatóság érdekében fel kell szerelni a biciklit előtt fehér vagy kadmiumos sárga, folyamatosan villogó fényű lámpával, hátul piros, szintén folyamatosan villogó fényű világító berendezéssel, melyek 150 méterről láthatók legyenek.
7: A sok napsütés mellett ismét erőteljessé válik a nappali felhőképződés, és a déli óráktól késő estig akár több hullámban is érinthetik térségünket záporok, zivatarok, intenzív csapadék érkezhet. Előfordulhat jégeső és erős, viharos széllökések is. Nagyon erős lesz az UVB sugárzás ma. A szakemberek azt tanácsolják, mindenki fokozottan védekezzen a napsugárzás okozta leégés ellen, ha lehetséges 11 és 15 óra között kerülje a napozást.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók! Indul egy újabb óra a legnagyobb rockzenékkel. A mikrofonnál Happy Endre. Ez a 103.9 Rock FM.

103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből. És a legjobb magyar rockzenék. Ez a 103.9 Rock FM.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Vas hiányos a család? Ne legyen probléma. Mi megtaláltuk az ideális vaspótlót a Moltofer szirupban. A fiam edzés előtt dobja be az adagját a turmixal, a lányom reggel keveri bele a joghurtjába. A Moltofer szirupot még a férjem is hajlandó szedni.
0: Ez a vaspótló gyógyszer víny nélkül kapható a patikában. Moltofer szirup. Más vas, mint a többi. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
2: Szívesen dolgoznál gépbeállítóként vagy technikusként automatizált gépsorokon? Érdekel a PG Csömöri gyárának működése? Gyere el toborzó napunkra! Minden szerdán 8.30-tól várunk Csömörön. Vegyél részt a kiválasztási folyamatban és távozz állásajánlattal. Jelentkezésedet küld a jelentkezz.im@pg.com címre.
3: Rita, mi van veled? Folytonásítozol?
4: Persze, mert ebben a melegben alig alszom, feszült és fáradt vagyok.
3: Neked Sedacur Forte kell.
4: Sedacur Forte?
3: Igen, a Sedacur Forte 3 gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal oldja a feszültséget, de a koncentrációt nem befolyásolja. Este pedig segíti az alvást.
5: Sedacur Forte. Nappal nyugtat, éjszaka altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
0: Reklámot hallottak. 103.9 Rock FM. Hírek.
6: Izzasztó meleg lesz ma. Osztrák kocsikat vett a MÁV, több száz család rendezte adósságát. Jönnek a hírek Gál Ildikótól. Tart a hőség, emiatt vörös kód van érvényben Magyarországon. Kátai német Vilmos miniszter arra kér mindenkit, hogy fokozottan figyeljen az egyedül élő idősekre, a kisgyermekekre, a krónikus betegekre, a fogyatékossággal élőkre és a hajléktalan emberekre. A vörös kód idején a szociális intézményeknek minden rászorulót fogadniuk kell, függetlenül attól, hogy eredetileg kinek nyújtanak ellátást. Aki bajba jutott embert lát, hívja a 112-es segélyhívót. A másodfokú hőségriasztás holnap éjfélig marad érvényben. Franciaországban is elviselhetetlen meleg van, emiatt rendkívüli intézkedéseket rendeltek el. A leginkább érintett térségekben több állami rendezvényen megtiltották az alkoholfogyasztást, hogy csökkentsék a rosszul létek és a sürgősségi ellátások számát. Az ország nagy részén 40 fok körüli, helyenként 41 fokos csúcshőmérsékletet várnak, a hőség pedig akár rekordokat is dönthet. Osztrák vasúti kocsik érkeznek a MÁV-hoz a nyári szezonban. Vitézi Dávid miniszter közölte, hogy 10 az Osztrák Vasút Társaságtól érkezett szerelvény már forgalomba állt itthon. Erre a lépésre azért volt szükség, mert a Dunakeszi járműjavító csődje miatt a Vasút Társaság járműállományának jelentős része nem üzemképes. Az új kocsik elsősorban a legforgalmasabb nyári útvonalakon segítik az utasforgalmat. Másfél év alatt 800 család rendezte tartozását a Magyar-Máltai Szeretetszolgálat közreműködésével. Az érintett háztartások csaknem 2 milliárd forintnyi tartozástól szabadultak meg. Részletek Romhányi Tamás kommunikációs vezetőtől.
7: Az érintett családok jellemzően kis településeken az ország legszegényebb régióiban élnek. Felhalmozott banki tartozások, telefontörlesztések, közüzemi hátralékok, lakbérelmaradások, örökölt adósságok, perköltségek jellemzően ilyen követelések halmozódtak a nevükön. 2 milliárd forintnyi követeléstől megszabadultak, és a fennmaradó 800 millió forintot pedig a jövedelmük szerint megállapított részletekben jellemzően 5 év alatt fizetik ki. Nagyon fontos, hogy a Magyar-Máltai Szeretetszolgálat senki helyett nem fizette ki a tartozást, ezt az emberek saját erőből rakták össze, ami közreműködésünkkel, hiszen önerőből nem tudtak elindulni ezen az úton.
6: A sok napsütés mellett ismét erőteljessé válik a nappali felhőképződés, és a déli óráktól késő estig akár több hullámban is érinthetik térségünket záporok, zivatarok, intenzív csapadék érkezhet, előfordulhat jégeső és erős, viharos széllökések is. Nagyon erős lesz az UVB sugárzás ma. A szakemberek azt tanácsolják, mindenki fokozottan védekezzen a napsugárzás okozta leégés ellen, ha lehetséges 11 és 15 óra között kerülje a napozást.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

103.9 9 Rock FM-na, hello mindenkinek, én Csizinszki Éva vagyok, ez pedig itt a Rock délelőtt, mégpedig a hétfői Rock délelőtt. Hát nagyon gyorsan eljutottunk a hétfőig, de hát most így a foci VB egy picit megfűszerezi, vagy nagyon megfűszerezi az életünket, és hát kitört a nyár is, bár az időjárásról azért óvatosan, mert hogy az egyik pillanatban azt mondom, hogy kitört a nyár, a másikban meg hát konkrétan egy ilyen 10 fokkal esik a hőmérséklet, és eső van, meg fúj a szél, úgyhogy inkább békén hagyjuk az időjárást, foglalkozzunk a legjobb rockzenékkel és a legfantasztikusabb rock előadókkal, ilyen például a Van Halen. Hát kevés rockdal kezdődik úgy, hogy az ember azonnal felkapja a fejét, a Hot for Teacher a Van Halen dala.

Pontosan ilyen. A legendás Van Halen 1984 című albumának egyik legismertebb felvétele ez, és egyben az utolsó kislemez volt a klasszikus David Lee Roth féle korszakból. A számot a zenekar tagjai közösen írták, és máig az egyik legvadabb, legenergikusabb rock himnuszként tartják számon. Hát egy jóféle dobszolóval indul, úgyhogy ezt már is meghallgatjuk. Van Halen, Hot for Teacher.

Rock Rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből.

Leopardal kapcsolatban megjelent legújabb daluk, amely következő stúdió albumuk előfutára lehet. Hát ugye néhány nappal azután, hogy több rejtélyes teaser videóval is beharangozták, megérkezett a Def Leppard legújabb dala, nem is olyan régen, hát mondjuk volt ez azért már fél éve. A Rejoice című track világpremiérjére a brit BBC Rádió 2-es csatornáján került sor, Vernon Kay műsorában, most pedig már bárki számára meghallgatható az összes ismert streaming platformon. A száma a legendás angol a zenekar első új felvétele a 2024-ben megjelent Just Like 73 óta, amelyben a Rage Against the Machine és az Audioslave gitárosa Tom Morello is közreműködött egy szóló erejéig. A Rejoice című dalról, akkor még cím nélkül és a várva várt új nagylemezről Joe Elliott frontember azt nyilatkozta, hogy vagy 2026 végén, vagy 2027 elején láthat napvilágot, aki pedig többet szeretne tudni erről a nagy hírról, az a www.rockradio.hu oldalon Dandó Ádi cikkéből minden erről értesülhet. Def Leppard, Pour Some Sugar on Me.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből. És a legjobb magyar rockzenék.

103.9 Rock FM és Iron Maiden. Egy picit az Iron Maiden nekem olyan, mint hogyha mindig így itthon lennének Magyarországon, mert hogy imádjuk őket, és ők innen indították az 50 éves születésnapi turné sorozatokat. Ugye a Run for Your Lives tavaly Budapesten startolt két teltházas koncerttel a Papp László Budapest Sportarénában, és most május 7-én limitált számú vásznon mutatták be a mozik az Iron Maidenről szóló dokumentumfilmen. Az alkotás címe Burning Ambition, és az egyik vetítésen, mégpedig Londonban a Leicester Square-en megjelent maga a banda is, ahol Eddie is ott volt természetesen. Körülbelül kétszer akkora volt, vagy kétszer olyan magas volt, mint egy ember. Na mindegy, lényeg az az, hogy ez a film több mint 50 éves történetet mesél el, számos interjú és érdekes részlet segítségével a zenekar tagjai és közvetlen munkatársaik mellett többek között olyan interjú alanyok is feltűnnek a filmben, mint Lars Ulrich a Metallicából, Chuck D a Public Enemyből, vagy a filmsztár Javier Bardem. A Run for Your Lives turné pörög tovább, mi pedig, hát irigykedve nézzük. Ez az Iron Maiden és a The Number.

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

Du hast mich. Du hast mich.

103.9 Rock FM, na hello mindenkinek, én Csizinszki Éva vagyok, ez pedig itt a Rock délelőtt, pedig a hétfői Rock délelőtt bezony. Hát már hétfő lett, és a, hát tulajdonképpen a foci VB bűvöletében, a mágiájában élünk, így mondanám, de azért közben dolgozgatunk, hogyha valaki dolgozik, jó munkát, ha otthon van jó utat, ha otthon pézik, akkor jó pihit. Mi most is a legjobb rockzenékkel vagyunk, és hogyha elhagytuk Budapest határait, akkor csak annyit kell tenni, hogy www.rockradio.hu, és ott online streamen is előfordulhatunk, és előfordulnak a legjobb rockzenék, a The Doors-szal folytatjuk. Ez az a dal, amelynek az a címe, hogy Break On Through, amellyel igazából ők berúgták az ajtót a rock történelemben. Ez volt a legendás banda első kislemeze, és egyben az 1967-es debütáló albumok nyitódala. Nagyon érdekes, hogy megjelenésekor nem lett nagy sláger, később a zenekar egyik legismertebb és legfontosabb szerzeményévé vált, amely szinte minden koncertjük állandó része volt, és mi is imádjuk, és újra és újra meg kell hallgatnunk. Ez a The Doors és a Break On Through to the Other Side. You know that-

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből.

100.9 Rock FM és a Creedence Clearwater Revival-lel folytatjuk egy olyan dallal, amelyből generációk tiltakozó himnusza lett, ez pedig nem más, mint a Fortunate Son. A dalt a zenekar frontembere John Fogerty írta, és 1969 őszén jelent meg a vietnámi háború egyik legviharosabb időszakában. Itt nem a katonákat támadta, hanem azt az igazságtalanságot, amely szerint a politikusok, gazdag családok és befolyásos emberek gyerekei gyakran elkerülhették a katonai szolgálatot, miközben az átlagemberek fiait kiküldték a frontra, és Fogerty később el is mondta, hogy a dal mögött rengeteg felgyülemlett indulat volt. A vietnámi háború idején sok amerikai fiatal érezte úgy, hogy olyan konfliktusba küldik őket harcolni, amelyek értelmét senki nem magyarázta el nekik igazán. Úgyhogy a Fortunate Son több mint fél évszázaddal a megjelenése után is ugyanolyan erővel szól, nem csak egy korszak lenyomata, hanem egy örökérvényű emlékeztető arra, hogy az emberek mindig érzékenyek lesznek az igazságtalanságra, és néha ezt a rockzenén keresztül kell közvetíteni, mert úgy ütős igazán. Ez a Creedence Clearwater Revival és a Fortunate Son.

egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből.

93.9 Rock FM és Bryan Adams érkezik, aki érkezik, hölgyeim és uraim, amit mondtam, az énekes dalszerző Roll with the Punches című turnéját bonyolítja éppen, és hát ugye ezekhez a turnékhoz mindig adnak egy-egy újabb dátumot, és nemrégiben derült ki, hogy Bryan Adams Magyarországra érkezik, rengetegszer volt már nálunk, egészen konkrétan 8. alkalommal lesz itt a világhírű kanadai rockstar, 2 évvel ezelőtti estje után, december 16-án ismét őt köszönhetjük, vagy ő köszönt bennünket leginkább az MVM Domban. Kanada egyik legsikeresebb zenésze csak nem 5 évtizedet tartó karrierje során, több mint 100 millió lemezt adott el, turnézott mind a 6 kontinensen, első nyugati zenészként lépett fel például Pakisztánban vagy Vietnámban, több mint 40 országban vezette a slágerlistákat, és valami elképesztően energikus mind a mai napig. Hát ugye ő azért 2 évente ellátogat Magyarországra, és mindannyiszor imádjuk, úgyhogy én azt gondolom, hogy itt volt az ideje, hogy jöjjön. Ez Bryan Adams és a Run to You.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: A vashiány kezelése több hónap. Várandósan 9 hónapod van. Kezd el időben szedni a Maltoferfolt. A Maltoferfol rágótablet a hatásos, biztonságos, kíméletes vaspótló gyógyszer. A 100 darabos Maltoferfol 3 havi vaspótláshoz elég. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvas el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát gyógyszerészét.
2: Szívesen dolgoznál gépbeállítóként vagy technikusként automatizált gépsorokon? Érdekel a PG Csömöri gyárának működése? Gyere el toborzó napunkra! Minden szerdán 8.30-tól várunk Csömörön. Vegyél részt a kiválasztási folyamatban és távozz állásajánlattal. Jelentkezésedet küld a jelentkezz.im@pg.com címre.
3: Nem hiszem el, megint csörög. Halló!
4: Hűre feszült valaki. Nyugi, öregem.
3: Persze, én viszem a hátamon a céget, amíg más nyaral. Csupa stressz vagyok.
4: Neked Sedokur Forte kell. 3 gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal oldja a feszültséget, de a koncentrációt nem befolyásolja, este pedig segíti az elalvást. Próbáld ki a Sedokurt.
5: Sedokur Forte. Nappal nyugtat, éjszaka altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók!

103.9 Rock FM, na hello mindenkinek, én Csizinszki Éva vagyok, ez pedig itt Rock délelőtt, de a hétfői Rock délelőtt már délután folytatódik tovább, úgyhogy mindenkinek nagyon kellemes hétfő délutánt kívánok. Hát ugye itt a foci VB, ezzel még ugye el vagyunk egy darabig, de hát más miatt is pezseghetünk, mégpedig a legjobb rockzenék miatt, mert hogy most az AC/DC érkezik, akik ugye észak- és dél-amerikai stadion turnét folytatnak majd a Power Up Tour keretein belül júliusban és ősszel, úgyhogy ide sajnos nem jönnek most Európába, de hát itt vannak nekünk azok a dalok, amelyeket mindenképpen érdemes tőlük meghallgatni. Ez pedig a Back in Black, amely 1980-ban megjelent azonos című albumuk második kislemezeként látott napvilágot, és már a rock történelem egyik legikonikusabb szerzeményének számít. A dal különlegessége, hogy egyfajta tisztelgés a zenekar legendás énekes a Bon Scott előtt, aki idén lenne 80 éves, és 1980 februárjában váratlanul elhunyt. Sokan azt hitték, hogy a tragédia után a zenekar feloszlik, az AC/DC azonban úgy döntött, hogy folytatja a munkát, és új énekessel Brian Johnsonnal készíti következő albumát. Hát ez lett a Back in Black.

103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből. És a legjobb magyar rockzenék. Ez a 103.9 Rock FM.

103.9 Rock FM írja az Útinform, hogy az M1-es autópályán a szélesítési munkák miatt Budapest felé Biatorbágy és az M0-as autóút csomópontja között a főváros felé vezető sávokat lezárták, a 19-es és a 17-es kilométer között a forgalmat a szemközti oldalra terelik át, ahol irányonként két-két sávon haladhatnak a járművek, az átterelési pontokban mindenki vezessen óvatosabban, és vegye figyelembe a sebességet korlátozó táblákat. Aztán a 4-es főúton Vecsi és átkelési szakaszán a 21-es kilométernél gyalogos átkelő helyet építenek, a munkákat útszűkület esetenként félpályás lezárás mellett végzik. A 11-es főúton Szentendrénél a 22-es kilométernél burkolatfelújítást végeznek mindkét oldalon sávszűkítésre, alkalmanként pedig sávlezárásra kell számítani, ami napközben torlódást okozhat, és szintén a 11-esen Tahitótfaluban közműépítés miatt a 30-as kilométer közelében félpályás lezárást vezettek be. Plusz 0-20-99-9-3-9, az a mi SMS, Viber és telefonszámunk. Ide lehet küldeni a további közlekedési infokat, köszönjük szépen. És már jön is a Metallica, akik itt voltak, koncerteztek, és az valami fantasztikus volt. Ez az Enter Sandman.

103.9 Rock FM, na Lenny Kravitz folytatja, aki ugye tavaly előtt volt nálunk július 31-én, és rá két évre visszatér hozzánk, mégpedig idén, augusztus 2-án fog fellépni, mégpedig a Budapest Arénában. Hát meg kell, hogy mondjam őszintén, hogy az a júliusi koncert, az a tavaly előtti júliusi koncert, az egy örökélmény lesz, mert hogy Lenny Kravitz valami olyan elképesztő teljesítmény nyújtott a színpadon, hogy azt már jellemezni sem lehet. Mi ezt egyébként elvárjuk tőle, aztán utána ugye ő jött-ment a világban, és még mindig nem állt le, úgyhogy ennek keretein belül jön hozzánk. Hát tulajdonképpen életének ezt az időszakát ő csak reneszánsznak nevezte el, azaz a világra szóló siker és a kreatív újjászületés időszakának. Hát igen, na most a most következő dal is ezt bizonyítja, hogy ezért voltak neki ilyen időszakai, még mind a mai napig vannak. 1998-ban jött ki ezzel a dallal, amiért mindjárt Grammy-t is kapott. Ez pedig nem más, mint a Fly Away.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Rita, mi van veled? Folyton ásítozol.
2: Persze, mert ebben a melegben alig alszom, feszült és fáradt vagyok.
1: Neked Sedacur Forte kell.
2: Sedacur Forte?
1: Igen, a Sedacur Forte 3 gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal oldja a feszültséget, de a koncentrációt nem befolyásolja. Este pedig segíti az alvást.
3: Sedacur Forte. Nappal nyugtat, éjszaka altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
4: Tudtad? A vas hiányos fáradtság, fejfájás, sápadtság gyorsan visszatérhet, ha hamarabb abba hagyod a vaspótlót.
5: A 3 hónapos terápiához a patikában már kapható az új 100 darabos Maltofer rágó tabletta.
4: A magas vastartalmú Maltofer hosszantartó szedéséhez a költséghatékony nagy kiszerelés jó választás.
5: Maltofer rágó tabletta. Vén nélkül kapható vaspótló gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók!

103.9 FM, a hello mindenkinek, én Csizinszki Éva vagyok, ez pedig itt a Rock délelőtt, mégpedig a hétfői Rock délelőtt, de már egy óra is elmúlt, úgyhogy mindenkinek nagyon kellemes hétfő délutánt kívánok. Az idő pörög, és zajlik a foci VB közben, ezzel még el leszünk egy darabig, egészen konkrétan július 19-ig. Remélem, hogy mindenki jól van és élvezi, és ezzel együtt tudjuk élvezni a legjobb rockzenéket is. Ja, www.rockradio.hu, ez a honlapunk, és persze itt aztán online streamen is lehet bennünket hallgatni. Na most a Warpix érkezik a Black Sabbath-tól, akikkel kapcsolatban ugye azt tudjuk, hogy Ozzy Osbourne, a frontemberük, tavaly július 22-én hunyt el, és posztumusz életműdíjjal tisztelettek a 2026-os Brit Awards gálán miatta, és aztán megszületett 5. unokája, a fia leánygyermeke, aki az ő nevét kapta iránta való tiszteletből, Ozzy Matilda Osbourne-ként anyakönyvezték, aztán nem sokára megjelenik róla az életrajzi film, és ez a Black Sabbath és a Warpix.

93.9 Rock FM és a Tillizin legnagyobb klasszikusa érkezik. Hát szerintem nyugodtan kimondhatom, mert senkit nem fog meglepni. Ez a The Boys Are Back in Town, amelyet 1976-ban adtak ki. A Jailbreak című albumuk első kislemezeként az ír rock zenekar egyik legnagyobb, sőt a legnagyobb slágere lett ez. Érdekesség, hogy a banda eredetileg nem is tartotta a lemez legfontosabb dalai között. A történet szerint két Kentucky rádiós DJ kezdte el folyamatosan játszani a számot, ami akkora lendületet adott neki, hogy végül megmentette az albumot, és talán magát a zenekart is. Ugye mennyi minden köszönhető nekünk rádiós műsorvezetőknek? Na mindegy is. A The Boys Are Back in Town egyik legnagyobb erőssége, Phil Lynott karizmatikus éneke és a Thin Lizzy védjegyévé vált ikergitáros hangzás, amelyet Scott Gorham és Brian Robertson teremtett meg. A Rolling Stone szerint, a rangos zenei magazin szerint éppen ez a páros gitárjáték tette halhatatlanná ezt a felvételt. A szerzemény az évek során igazi rock klasszikussá vált, szerepelt a Rolling Stone minden idők legjobb dalait összegző listáján. Ez a Thin Lizzy és a The Boys Are Back in Town.

Rock Rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből.

103.9 Rock FM írja az útinform, hogy az M1-es autópályán a 26-os kilométernél Herceghalomnál átépítik a csomópontot, így Budapest irányában lezárták a lehajtóágat, jelenleg csak a felhajtás lehetséges, a kijelölt terelőút a következő 22-es jelű Sasfészektó pihenőhely. Az M6-os autópályán Érdnél a 14-es és a 20-as kilométer között karbantartási munka miatt a Pécs felé vezető oldalt lezárták, a forgalmat a Budapest felé vezető oldalra terelték át, a munka kapcsán a 17-es kilométernél lévő Érd-Kelet-Nagytétény csomópont nem használható, kerülni a 19-es kilométernél lévő Érd-Ófalú csomóponton keresztül lehet. Az 1-es főúton Biatorbágy térségében az M1-es autópálya bővítéséhez kapcsolódó munkák miatt a 13-as kilométernél útszűkület van érvényben. +36 29 99 103 9 ez a mi SMS, Viber és telefonszámunk. Ide lehet küldeni a további közlekedési infokat. Köszönjük szépen, és már jöhet is a Queen és az I Want to Break Free.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Nem hiszem el, megint csörög. Halló!
2: Hűre feszült valaki. Nyugi, öregem.
1: Persze. Én viszem a hátamon a céget, amíg más nyaral. Csupa stressz vagyok.
2: Neked Sedokur Forte kell. 3 gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal oldja a feszültséget, de a koncentrációt nem befolyásolja, este pedig segíti az elalvást. Próbáld ki a Sedokurt.
3: Sedokur Forte. Nappal nyugtat, éjszaka altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
4: Szívesen dolgoznál gépbeállítóként vagy technikusként automatizált gépsorokon? Érdekel a PG Csömöri gyárának működése? Gyere el toborzó napunkra! Minden szerdán 8.30-tól várunk Csömörön. Vegyél részt a kiválasztási folyamatban és távozz állásajánlattal. Jelentkezésedet küld a jelentkezz.im@pg.com címre.
5: Vas hiányos a család? Ne legyen probléma! Mi megtaláltuk az ideális vaspótlót a Moltofer szirupban. A fiam edzés előtt dobja be az adagját a Turmix-szal, a lányom reggel keveri bele a joghurtjába. A Maltofer szirupot még a férjem is hajlandó szedni.
6: Ez a vaspótló gyógyszer vény nélkül kapható a patikában. Maltofer szirup. Más vas, mint a többi. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

103.9 Rock FM, na hello mindenkinek, én Csizinszki Éva vagyok, ez pedig itt a Rock délelőtt, mégpedig a hétfői Rock délelőtt, és annak is az utolsó órája. Nagyon gyorsan megy az idő, de ez talán azért is van, mert mi jól érezzük magunkat. Ha valaki dolgozik, jó munkát, ha utol, majd jó utat, ha otthon pízik, jó pihit, ugye lázban tart bennünket még, hát a legjobb rockzenéken túl a foci VB is, úgyhogy minden van itt, kérem tisztelettel, ha valaki pedig elhagyta Budapest határait, akkor www.rockradio.hu, ott online streamen is lehet bennünket hallgatni. Ilyen formán már is belecsap a Guns N' Roses, akik két új dalt is megjelentettek, a General és a Perhaps-et tavaly még decemberben, és azóta a rajongók várják, hogy mikor jelenik meg az új lemez, vagy legalábbis valamilyen ezzel kapcsolatos bejelentést, de időközben a banda meg ráadásul nagyon durván turnézik, hát most már ki tudja, hogy hanyadik éve nyomatják, és még mindig nagyon fáradhatatlanok, nemrég Hollandiában jártak, és ott is csak szuperlatívuszokban tudnak róluk beszélni, ez biztos. Ez a Guns N' Roses és a Knockin' on Heaven's Door.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből.

103.9 Rock FM. Na hát akkor nézzük a várható időjárást. Kedden a napos időt csak kevés gomoly felhő zavarhatja meg. Zápor, zivatar már csak néhol fordulhat elő. Többfelé mérsékelt, keleten és Nyugat-Dunántúlon élénk az északias szél. Hajnalban néhol párással alhat a levegő, napközben 30-34 fok körül alakulhat a csúcshőmérséklet. Hát ez derékén azt tudom mondani. De és már is egy jó Metallica dalt fogunk meghallgatni, mégpedig annak okán, hogy ők itt voltak június 11-13-án Magyarországon, és valami egészen elképesztően fantasztikus koncertet adtak, úgyhogy már mindkettőt, és ebből kifolyólag most ezeket a pillanatokat felidézzük. Ez a One.

103.9. 103.9. Rock FM.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből.

103.9 Rock FM, ma ennyi volt már a Rock délelőtt, érkezhet a Rock délutánnal is a legjobb rock zenékkel. Klavancsak, Krisztián, aztán jön Szili és a Rock the Night. Én pedig holnap is mindenkit várok nagy-nagy szeretettel és egy jóféle keddi Rock délelőttel. Addig is kellemes délutánt és estét, Csizinszki Éva vagyok, ők pedig a Poison és a Nothing But a Good Time.

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

103.9 Rock FM és a hétfői rock délután legjobb mérgek ide vagy oda, nincs enyhülés a kánikulában. Állítólag vasárnap jött egy hidegfront, az elintézte a 36 fokot, ebből most már csak 33-34 lesz. Úgyhogy remélem mindenki megérezte ezt a 3 fokot, ráadásul most hétfőn van a melegebb, és kedden a hűvösebb, hogyha egyáltalán lehet ilyen csacskaságokat mondani. A hétfő még fenyegetőzik némi borultsággal, némi égzengéssel és valamiféle jelentéktelen csapadékkal Budapesten és környékén, de az ország más helyein, hogyha lecsap a vihar, akkor még jégeső is lehet belőle. Egyébként pedig a nyár most lendül be igazán. A 33-34 fokból hét elejéből hét közepén 35 fok lesz hétvégére, megint 36. Kellemes délután. Klamoncse Krisztián vagyok.

103.9 Rock FM, az Útinform információi szerint az M1-es autópályán a Hegyeshalom felé vezető oldalon a Biatorbágy és Herceghalom, vagyis a 20-as és a 30-as kilométerek közötti szakaszon az erős forgalom miatt lassulás, szakaszos torlódás alakult ki. Az M5-ös autópályán a Budapest felé vezető oldalon az M0-as autóúti csomópont közelében két kis tehergépjármű összeütközött a belső sávban, a 23-as kilométernél a baleset helyszínén a forgalom a külső sávban halad. Budapestről is kaptam jelentéseket balesetekről, a pesti alsórakparton történt egy, illetve a Soroksári úton kifelé az Illatos út után. Sávlezárás van a Hungária körúton az Árpád híd felé, lezárások a fővárosban, a második kerületben a Keleti Károly utcában, a hatodik kerületben a Rózsa utcában, a 12. kerületben a Zugligeti úton, és van egy időszakos lezárás az 5. kerületben a Magyar utcában, ez utóbbi ma éjfélig tart. És miután hétfő van, a hétvégi lezárást felváltotta a hétköznapi lezárás. A pesti alsórakparton jó utat, balesetmentes közlekedést kívánok!

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. A 80-as évekből. Rockzenék a

103.9 Rock FM, nincs még egy éve, de ettől még a hírek híre volt. Tavaly novemberben a Whitesnake vezére és a Deep Purple egykor énekes egy videóüzenetben búcsúzott el a rajongóktól bő 3 évtizeddel azután, hogy 22. júniusában utoljára állt a színpadon a Whitesnake kötelékében, bejelentette visszavonulását minden idők egyik legfantasztikusabb énekese David Coverdale. A Deep Purple egykori frontembere már jó ideje küzdött hangszál problémákkal, amelyek végül olyan súlyosnak bizonyultak, hogy a Whitesnake kénytelen volt idő előtt befejezni búcsú turnéját. Azóta már sejteni lehetett, hogy minden bizonnyal nem csupán egy ideiglenes szünetről van szó, azonban a tavaly 74 éves Coverdale hivatalosan csak akkor közölte rajongóival egy videóüzenetben a szomorú hírt, miszerint befejezi nem mindennapi pályafutását. Volt itt minden, de ha két szuperslágert kell említenünk 1987-88 fordulóján, akkor tulajdonképpen két dal 2 évig lázban tartotta a világot, és ez már önmagában szenzáció, persze a Whitesnake-nak nem csak ebből áll a repertoárja. Na de a legnagyobbakat szokás emlegetni. A Here I Go Again 87-ben amerikai listavezető volt, az Is This Love ballada pedig szuper slágernek bizonyult, és felment az első 10-es mezőnybe szintén, ha nem ment föl az első helyig, akkor is az egyik legjobb 87-88 fordulóján. Zenei folytatás az örök klasszikusokkal és a legendákkal, Jimmy Page és Robert Plant most, ők a Led Zeppelin.

0: is tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Szívesen dolgoznál gépbeállítóként vagy technikusként automatizált gépsorokon? Érdekel a PG Csömöri gyárának működése? Gyere el toborzó napunkra! Minden szerdán 8.30-tól várunk Csömörön. Vegyél részt a kiválasztási folyamatban és távozz állásajánlattal. Jelentkezésedet küld a jelentkezz.im@pg.com címre.
2: A Corvin és Duna Plázában rólad szól a nyár. Már 5000 forintos vásárlással megnyerheted a 2,5 millió forint értékű Ithaka államutazást oda, ahová csak szeretnéd. Vagy egy Samsonite bőröncettet. Sőt, ha a helyszínen regisztrálsz, a szerencsekereket is megpörgetheted azonnali ajándékokért. Te vagy a nyár, és mi vagyunk a nyeremény. Részletek corvinplaza.hu és dunaplaza.hu.
3: Deutsche Ingenieurskunst und Premium Qualität im Volkswagen Tiguan.
4: Azaz, német mérnöki tudás és prémium minőség a Volkswagen Tiguanban. Akár értette németül, akár nem, ajánlatunk önnek szól. Prémium SUV Németországból. Volkswagen Tiguan már 12.590.000 forinttól. Várjuk márka kereskedésünkben.
5: Spirit Auto Ferihegy. Budapest, Üllői út 822.
6: Volkswagen.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott.

103.9 Rock FM és a hétfői rock délután, és a Kiss mindent verő slágere, amire úgy gondolták kezdetben, hogy paródia lesz, mert annyira jó rockzenéket csináltak a 70-es években, hogy nem akartak a diszkóba bekapcsolódni, de azt akarták bizonyítani, hogy bármikor írnak ők is ilyen divat majomdalt. Hát a divat majomdal az minden idők legnagyobb slágere lett tőlük a 70-es, 80-as évek fordulóján, egészen pontosan 1979-ben. Az elmúlt egy óra időjárását az jellemezte Budapesten és a környéken, hogy picit beborul, aztán megint ezerrel süt a nap, és az előrejelzések még mindig azt mondják a délutánra, hogy jégeső is jöhet, borultsággal, meg szinte teljesen jelentéktelen mennyiségű normál csapadékkal. Döröghet az ég, és jöhetnek ilyen csúnya fekete felhők, teljesen elborítva a napsütést, vagy eltüntetve, de marad a 33-34 fok. A következő napokban is, hétvége felé közeledve pedig stabilan a 35 vagy a 36, de semmiféle fekete felhő és semmiféle égzengés. Ennyit az előrejelzésekről, még többet a konkrétumokról. Kellemes délutánt, Klamoncsek Krisztián vagyok. Útinform legfrissebb: az M1-es autópályán a Hegyeshalom felé vezető oldalon az M0-as autóúti csomópont és a Biatorbágy 16-os és 20-as kilométerek közötti szakaszán lassulás, szakaszos torlódás alakult ki. Baleset történt korábban Budapesten a Soroksári úton kifelé az Illatos út után, és a hétfői délutáni kalandok a következők. Sávlezárás van a Hungária körúton az Árpád híd felé, lezárások még a második kerületben a Keleti Károly utcában, a hatodik kerületben a Rózsa utcában, a 12. kerületben a Zugligeti úton, és van egy időszakos lezárás az 5. kerületben a Magyar utcában, ez csak ma és éjfélig tart. És hétfőtől megkezdődött a hétköznapi lezárás a pesti alsórakparton, miután szombaton és vasárnap hétvégi lezárás volt. Jó utat kívánok!

103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből. És a legjobb magyar rockzenék. Ez a 103.9 Rock FM.

103.9 Rock FM, a 2026-os nyári szezonban fokozottan beszélünk arról, tulajdonképpen már tavasztól, sőt, év elejétől, hogy ki, mikor, merre megy turnézni. Hát persze itt a szupersztárokra, világsztárokra gondolunk. Lenny Kravitz jön Budapestre, kiemelt figyelmet kap mindenki, aki hozzánk látogat, az elmúlt években is, az elmúlt hónapokban is, most is, a 2026-os nyári szezonban, augusztus 2-án jön, és azzal reklámozzák, hogy a multitalentum ikon Lenny Kravitz bejelentette a Live 2026 elnevezésű turnéját, amellyel szinte napra pontosan 2 évvel nagy sikerű Budapest koncertje után tér vissza hozzánk augusztus 2-án. Lenny Kravitz korunk egyik legkiemelkedőbb rockzenésze, aki több mint 3 évtizedes karrierje során túllépett a műfajbeli, stílusbeli, faji és még társadalmi határokon is. A 60-as, 70-es évek soul, rock és funk hatásait ünneplő szerző, producer és multi-instrumentalista zenész 4 Grammy-díj tulajdonosa. Kell ehhez bármi mást mondani? Zenei folytatás most a Rock FM-en Hobo Blues Band. Hobo egyébként meg már 81 éves múlt február 13-án.

0: közlekedés.
1: Budapesten sávlezárás van a Hungária körúton az Árpád híd felé, további lezárások még a Keleti Károly utcában, a második kerületben, a hatodik kerületben, a Rózsa utcában, a 12. kerületben, a Zugligeti úton, időszakos lezárás van az 5. kerületben, a Magyar utcában, de ez ma éjfélig tart, és hétköznapi lezárás kezdődött ma hétfőtől a pesti alsórakparton. A fővárosban még sávlezárás van a Hegyalja úton, a Róbert Károly körúton, a 11. kerületben, a Lapó utcában, a Bajcsy-Zsilinszky úton befelé, és a 13. kerületben, a Rejter-Ferenc utcában is. Félpályás lezárás van a 22. kerületben, a Szabadkai utcában, és további lezárások még a 10. kerületben, az Óhegy utcában, az 5. kerületben, a Verespálné utcában, és szintén az 5. kerületben, a Balaton utcában. Váltakozó irányú forgalom van a 18. kerületben, a Halomi úton is, két útszűkület Budapesten, a 11. kerületben, a Bocskai úton, és a 19. kerületben, a Bátori utcában.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

103.9 Rock FM és a hétfői rock délután fények nem nagyon kellenek, ha már Scorpions és a Big City Nights, ráadásul ezek azok a napok, amikor a leghosszabbak a nappalok. Vagyis, hogy hajnali 4 után már nem sokkal pirkad, vagy konkrétan világos van, hát 5-kor már biztos, 6-kor már biztos, és nagyjából este 9-ig nem akar elmúlni a világosság. Nem lesz ez mindig így, júliusban már egy nagyon picit rövidebbek lesznek a napok, aztán utána augusztusban érezhetően hamarabb jön a sötétség, vagy a sötétedés, de kárpótoljon bennünket a jó idő, szokták mondani nagyon sokan, még a nyár ellenesek is, akik nem bírják a kánikulát és a nagy meleget, hogy hát mikor legyen nyár, hogyha nem most, júliusban, júliusban és aztán augusztusban is. Kellemes délutánt kívánok, Lavancsa Krisztián vagyok. Útinform legfrissebb, órák óta tart, hogy az M1-es autópályán a Hegyeshalom felé vezető oldalon az M0-ás autóúti csomópont és Biatorbágy 16-os és 20-as kilométer közötti szakaszán lassulás, szakaszos torlódás alakult ki. Budapesten sávlezárás van a Hungária körúton az Árpád híd felé, lezárás van a második kerületben a Keleti Károly utcában, és további lezárások még a 6. kerületben a Rózsa utcában, a 12. kerületben a Zugligeti úton, időszakos lezárás van az 5. kerületben a Magyar utcában, ez utóbbi ma éjfélig tart, és hát hétfő lévén megkezdődött a hétköznapi lezárás a pesti alsórakparton a szombat vasárnapi hétvégi lezárás után. Ebben a pillanatban kapom a legfrissebb információkat, ezek is frissek, de a legeslegfrissebb, hogy baleset történt a 10. kerületben a Dréher Antal úton. Jó utat kívánok!

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből.

103.9 Rock FM, a klasszikus rockba, ha belenyúl a Slayer, akkor ez lesz belőle a Seasons in the Abyss, és hogyha a klasszikus rockba belenyúl Balázs Fecó, akkor a korált sikerre viszi méghozzá évtizedeken keresztül, egyébként meg a Neotont is elindította annak idején, csak hogy ilyen széles párhuzamot vonjunk, persze az még a 60-as, 70-es évek váltásánál volt, és aztán a korál a 70-es években teljesedett ki, a 80-as években is kiteljesedett, miközben Balázs Fecó szóló karriere is elindult a 80-as évek közepén, illetve közepe után. Korál most a Rock FM-en a dal a kölykök a hátsó udvarból.

0: közlekedés.
1: Budapesten sávlezárás van a Hungária körúton az Árpád híd felé, további lezárások még a Keleti Károly utcában, a második kerületben, a hatodik kerületben, a Rózsa utcában, a 12. kerületben a Zugligeti úton, időszakos lezárás van az 5. kerületben a Magyar utcában, de ez ma éjfélig tart, és hétköznapi lezárás kezdődött ma hétfőtől a pesti alsórakparton. A fővárosban még sávlezárás van a Hegyalja úton, a Róbert Károly körúton, a 11. kerületben a Lapó utcában, a Bajcsy-Zsilinszky úton befelé, és a 13. kerületben a Rejter-Ferenc utcában is. Félpályás lezárás van a 22. kerületben a Szabadkai utcában, és további lezárások még a 10. kerületben az Óhegy utcában, az 5. kerületben a Verespálné utcában, és szintén az 5. kerületben a Balaton utcában. Váltakozó irányú forgalom van a 18. kerületben a Halomi úton is, két útszűkület Budapesten, a 11. kerületben a Bocskai úton és a 19. kerületben a Bátori utcában.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

103.9 Rock FM nem szűnik a kánikula, sőt a következő napokban állandósul igazán, mert hogy vasárnap jött egy hidegfront, és ez egy nagyon picit, szerintem nem lehet észrevenni, de elhűtötte az időjárást. A 36 fokos csúcsból már csak 33-34 fok van, hétfőre és kedre, sőt hétfőn még valamiféle viharszerű képződmény is előfordulhat, vagy előfordulhatott. Na de aztán a következő napokban átmeneti felhősödéssel 33-34 fok lesz ismételten, és a kánikula valamikor csütörtökre, péntekre, szombatra, vasárnapra teljesedik ki igazán, szinte minden nap rekkenő hőség és forróság, és rengeteg napsütés 35-36 fokos csúcsokkal, ezzel párhuzamosan a nappali felmelegedés is 20-22-23 fokos. A hajnalok és a korai reggelek innen indulnak, és nincs is vége ennek július 1-ig, amikor némi csapadék jöhet, és némi hűvösebb időjárás, de a 30 fok a legalja, amire egyáltalán visszasüllyed a napi középhőmérséklet.

103.9 Rock FM, viharok és jégeső a következő napokban már nem várható, kánikula és forróság igen, erről az elmúlt hetekben is nagyon sokat beszéltünk, és talán a következő napokban, a következő hetekben is beszélünk, hiszen újabban a nyár kötelező kánikulával és forrósággal telik. Aszódon dőlt meg a meleg rekord az elmúlt napokban 37,1 fokkal, és ezzel egy 1908 óta fennálló rekord dőlt meg. Viharok nélkül itt a Doors, a Rock FM-en, ez a Riders on the Storm.

egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből.

0: közlekedés.
1: Budapesten sávlezárás van a Hungária körúton az Árpád híd felé, további lezárások még a Keleti Károly utcában, a második kerületben, a hatodik kerületben a Rózsa utcában, a 12. kerületben a Zugligeti úton, időszakos lezárás van az 5. kerületben a Magyar utcában, de ez ma éjfélig tart, és hétköznapi lezárás kezdődött ma hétfőtől a pesti alsórakparton. A fővárosban még sávlezárás van a Hegyalja úton, a Róbert Károly körúton, a 11. kerületben a Lapó utcában, a Bajcsy-Zsilinszky úton befelé, és a 13. kerületben a Rejter-Ferenc utcában is. Félpályás lezárás van a 22. kerületben a Szabadkai utcában, és további lezárások még a 10. kerületben az Óhegy utcában, az 5. kerületben a Verespálné utcában, és szintén az 5. kerületben a Balaton utcában. Váltakozó irányú forgalom van a 18. kerületben a Halomi úton is, két útszűkület Budapesten, a 11. kerületben a Bocskai úton és a 19. kerületben a Bátori utcában.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

0: közlekedés.
1: Budapesten sávlezárás van a Hungária körúton az Árpád híd felé, további lezárások még a Keleti Károly utcában, a második kerületben, a hatodik kerületben, a Rózsa utcában, a 12. kerületben a Zugligeti úton, időszakos lezárás van az 5. kerületben a Magyar utcában, de ez ma éjfélig tart, és hétköznapi lezárás kezdődött ma hétfőtől a pesti alsórakparton. A fővárosban még sávlezárás van a Hegyalja úton, a Róbert Károly körúton, a 11. kerületben a Lapó utcában, a Bajcsi-Zsilinszki úton befelé, és a 13. kerületben a Rejter-Ferenc utcában is. Félpályás lezárás van a 22. kerületben a Szabadkai utcában, és további lezárások még a 10. kerületben az Óhegy utcában, az 5. kerületben a Verespálné utcában, és szintén az 5. kerületben a Balaton utcában. Váltakozó irányú forgalom van a 18. kerületben a Halomi úton is, két útszűkület Budapesten, a 11. kerületben a Bocskai úton és a 19. kerületben a Bátori utcában.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

103.9 Rock FM nem szűnik a kánikula, sőt a következő napokban állandósul igazán, mert hogy vasárnap jött egy hideg front, és ez egy nagyon picit, szerintem nem lehet észrevenni, de elhűtötte az időjárást. A 36 fokos csúcsból már csak 33-34 fok van, hétfőre is kedre, sőt hétfőn még valamiféle viharszerű képződmény is előfordulhat, vagy előfordulhatott. Na de aztán a következő napokban átmeneti felhősödéssel 33-34 fok lesz ismételten, és a kánikula valamikor csütörtökre, péntekre, szombatra, vasárnapra teljesedik ki igazán, szinte minden nap rekkenő hőség és forróság, és rengeteg napsütés 35-36 fokos csúcsokkal, ezzel párhuzamosan a nappali felmelegedés is 20-22-23 fokos. A hajnalok és a korai reggelek innen indulnak, és nincs is vége ennek július 1-ig, amikor némi csapadék jöhet, és némi hűvösebb időjárás, de a 30 fok a legalja, amire egyáltalán visszasüllyed a napi középhőmérséklet.

103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből. És a legjobb magyar rockzenék. Ez a 103.9 Rock FM.

103.9 Rock FM, vannak alulértékelt dalok, még a Queennél is, egyébként is a Works album 1984-ben picit kakukk tojásnak bizonyult, mert hogy a rajongók imádják 30-40 évvel később is, miközben a tagok meg azt mondták, hogy gyenge eresztés lett. Hát ez sem lett gyenge eresztés, Queen, és az It's a Hard Life olyanok mellett, mint a Hammer to Fall, a Radio Gaga, vagy az I Wanna Break Free. Bődi Szili a műsorvezető, most 8 órától is indul a hétfői Rock the Night. Klamoncsek Krisztián vagyok, köszönöm a mai figyelmet.

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

estét, Budapest! FM 103.9, itt a Rock FM-en, szevasztok a mikrofonnál, Bűdi Szilárd, Szili. Én hozom a földkerekség legjobb rockzenéit. A telefonszámunk 0629 99 10 39, ide tudjátok megírni azt, ami a szíveteket nyomja, vagy az életsúlya, vagy a világ gondja. Egyéb iránt pedig a www.rockradio.hu-n hallgathatóak vagyunk Chicagótól egészen Tornanádaskáig. A Rock the Night éjfélig nem áll meg, és nem is lassít. Tartsatok velem, kalandra!

Rock Rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből.

103.9 Rock FM, a mikrofonnál Bűri Szilárd, az a Szili, és mindenkit nagy szeretettel köszöntök június 22-én, az év 173. napján, és az évből még 192 nap van hátra. Ma a Paulina, valamint az Albin nevű hallgatóink ünneplik névnapjukat, ezúton is nagyon sok boldogságot és jó egészséget, és szép élményeket kívánunk. A ma született bárányaink, kérem szépen, Meryl Streep, Oscar-díjas amerikai színésznő, hát számtalan szerepe között nekem az Ördög Prádát visel, de csak az első rész, mert szerintem a második rész az nem lett olyan jó. Na mindegy. Ma született Cserháti Zsuzsa, kérem szépen, a csodálatos hangú Cserháti Zsuzsa, minden énekesnők énekesnője itt Magyarországon. És megszületett még a mai napon Billy Wilder, amerikai Oscar-díjas rendező, aki a Van, aki forró szereti című filmet rendezte. Mindenkinek kellemes rádiózást kívánunk itt a 103.9 Rock FM-en. Jönnek a földkerekség legnagyobb rockslágerei.

103.9 Rock FM, gyerekek, nem akárki született a mai napon, mint Meryl Streep, akit hát gyakorlatilag sokan minden idők egyik legnagyobb filmszínésznőjének tartanak. Pályafutása a 70-es évek közepén indult színházi szerepekkel, majd hamar Hollywood élvonalába került. Az áttörést a Szarvasvadász és a Kramer kontra Kramer hozta meg számára, amiért hát gyakorlatilag Oscar-díjat is nyert. A 80-as években olyan klasszikus filmekben nyújtott emlékezetes alakítást, mint a Sophie választása, vagy a Távol Afrikától, később pedig újabb generációk ismerték meg, az Ördög Pradát visel, nagyon szeretem, szerintem nagyon király. Különleges tehetsége, szinte bármilyen karaktert hitelesen tud megformálni, és híres arról is, hogy könnyedén elsajátít különböző akcentusokat. Pályája során rekordot jelentő 21 Oscar jelölést gyűjtött össze, amelyek közül 3-at azért haza is vitt. Meryl Streep, az Isten éltessen!

90.9 Rock FM, gyerekek, a mai napon született minden idők legnagyobb magyar énekesnője, Cserháti Zsuzsa. A magyar könnyűzene egyik legkülönlegesebb hangú előadójaként vált ismerté. Pályafutása a 60-as évek végén indult, amikor táncdalénekesként tűnt fel, majd a 70-es években olyan slágerekkel aratott sikert, mint a Kicsi gyerem velem rózsát szedni, vagy az Édes kisfiam. Kivételes hangterjedelme és érzelmekkel teli előadásmódja miatt sokan a magyar könnyűzene egyik legnagyobb énekesnőjének tartották. 80-as években háttérbe szorult, de nem adta fel. Az igazi visszatérés 96-ban hozta meg számára a Hamu és Gyémán című album, amely óriási siker lett és egy újabb generációval ismertette meg a nevét. Cserháti Zsuzsa, mindig nagy szeretettel gondolunk rád.

93.9 Rock FM. Gyerekek, 1837. június 22-én kezdődött meg a Magyar Nemzeti Múzeum épületének kivitelezése. A klasszicista stílusú épület terveit Palack Mihály készítette, és a kor egyik legjelentősebb magyar középületeként született meg. A múzeum létrehozásának célja az volt, hogy egy helyen őrizze meg a magyar történelem, kultúra és a tudomány legfontosabb emlékeit. Az épület azonban nem csak múzeumként vált híressé, az 1848-as forradalom idején a múzeum lépcsője a nemzeti összefogás egyik jelképe lett. Itt szavalt a Petőfi a nemzeti dalt, és a lelkes tömeg pedig éjjenzett. A Magyar Nemzeti Múzeum így nem csupán egy gyűjtemény otthona, hanem a magyar történelem egyik ikonikus helyszíne is.

Hú, hát még jó, hogy észrevettem, hogy hát a mai napon született 1913-ban Vörös Sándor, aki a 20. századi magyar irodalom egyik legeredetibb és legsokoldalú költője volt. Már egészen fiatalon verseket írt, első kötete 20 éves kora előtt jelent meg. Költészetére jellemző a játékosság, a különleges ritmusérzék és a rendkívüli nyelvi gazdagság. Nem csak felnőtteknek írt maradandó verseket, hanem a magyar gyerekirodalomnak is meghatározó alakja lett. Nevéhez olyan közismert művek kapcsolódnak, mint a Bóbita, Ha a világ Rigó lenne, vagy a Galagonya, amelyeket generációk tanultak meg kívülről. Ugyanakkor filozófikus, mély gondolatokat hordó verseivel a magyar líra egyik legnagyobb megújítójává vált. A mai napon született Vörös Sándor.

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók!

99 Rock FM. Gyerekek, hát a nap rock lemeze, aki bújt, aki nem. Bruce Springsteen és a Born in the USA, amely nem csak Bruce Springsteen pályafutásának legnagyobb sikere lett, hanem a rock történelem egyik legfontosabb albuma is. A lemezről 7 kis lemez került a slágerlisták élmezőnyébe, köztük a Dancing in the Dark, Glory Days, a My Hometown és a címadó ugye a Born in the USA. Bár sokan hazafias indulóként ismerték meg a címadó dalt, valójában a vietnámi háború utáni Amerika problémáiról szóló társadalom kritika a dal. Az album világszerte több mint 30 millió példányban kelt el, és Springsteent végleg a rockzene legnagyobbjai közé emelte.

93.9 Rock FM. Na gyerekek, tudtátok, hogy a Földön található összes hangya együttes tömege nagyjából megegyezik az összes vadon élő madár és emlőse együttes tömegével. Na még egyszer, nem mondom el. A tudósok becslése szerint egyszerre körülbelül 20 kvadrillió hangya él a bolygón. Ez a szám annyira nagy, hogy ha minden embernek jutla belőlük egyenlő arányban, akkor fejenként több mint 2,5 millió hangya jutna egy emberre. A hangyák szinte minden kontinensen megtalálhatók, bonyolult társadalmakban élnek, saját utakat építenek, gombát termesztenek, sőt egyes fajok még állatokat is tenyésztenek. Bár aprónak tűnnek, ökológiai szerepük óriási, segítik a talaj szellőzését, a növények terjedését és szerves anyagok lebontását. Na, hát kellemes hangyászatot kívánok itt a rockzenén belül.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből. És a legjobb magyar rockzenék.

103.9 Rock FM, tudtátok, hogy létezik a világon egy olyan tó, amely időnként rózsaszínűvé változik. Ausztráliában található a Hiller-tó, amelynek vize természetes módon élénk rózsaszín színű. A különlegesség még azután is megmarad, hogy a vizet egy palackba töltik, és ez a durva. A tudósok szerint a színt olyan mikroorganizmusok és algák okozzák, amelyek a rendkívül sós vízben élnek. A tó mindössze körülbelül 600 méter hosszú, de a levegőből nézve egészen lenyűgöző látványt nyújt. Az egyik oldalon a Mékék óceán, a másikon a rózsaszín tó terül el.

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

Szaszaverom, ez itt a 103.9 Rock FM, én hozom a földkerekség legnagyobb és legjobb rock slágereit, rock pletykáit. A telefonszámunk még mindig 0629991039, ide tudjátok megírni azt, ami a szíveteket nyomja, vagy az élet súlya, vagy a világ gondja. Egyéb iránt a www.rockradio.hu-n hallgathatók vagyunk Chicagótól egészen Makkosodkáig. 11 óra után is fergeteg és rock slágerekkel, rock sztorikkal és rock pletykákkal várlak titeket itt a 103.9 Rock FM-en.

103.9 Rock FM. Hát gyerekek, képzeljétek el, hogy a világon létezik egy olyan hely, ahol szinte soha nem esik az eső. Ez a chilei Atacama sivatag, a föld egyik legszárazabb vidéke. Vannak olyan területei, ahol évtizedeken, sőt, egyes mérések szerint több száz éven át sem jegyeztek fel jelentős csapadékot. A táj annyira száraz és különleges, hogy a tudósok gyakran a Mars felszínéhez hasonlítják. Nem véletlen, hogy itt teszteltek olyan műszereket is, amelyeket később a vörös bolygó kutatására szántak. Az égbolt rendkívül tiszta, ezért a világ legnagyobb csillagvizsgálói közül több is itt épült föl.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. A 80-as évekből. Rockzenék a

FM 103.9, itt a Rockon, szevasztok, én Szili vagyok, és hát ennyi volt a móka mára, zárul Szili mókatára, úgyhogy thank you for your corporation, danke schön, liebe Gäste, tschüss, liebe Hörer, mal legyetsz, kanyetsz!